0: ερώτηση γιατί ψήφισαν, σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι ανέφεραν ότι ψηφίζουν πάντα, ενώ 4 στους 10 δήλωσαν ότι το θεωρούν καθήκον τους ως πολιτών. Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
1: Dana 11. srpnja 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su grad Srebrenicu u istočnoj Bosni, koji je UN bio proglasio zaštićenom zonom. Sljedećih dana više od 8000 muslimana, pretežno muškaraca i mladića, ubijeno je zakopano u masovnim grobnicama. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice bavimo se jednim od najtragičnijih događaja s kraja 20. stoljeća, genocidom u Srebrenici. Pružit ćemo vam pregled konteksta rata u bivšoj Jugoslaviji i događaja u Srebrenici. Uz to, sagledat ćemo kako se taj zločin tretira u svijetu te kako se obilježava sjećanje na njega. Uzroci genocida u Srebrenici sežu u razdoblje raspada Jugoslavije u ranim 90-ima 20. stoljeća. Jugoslavija je bila socijalistička federacija koja se sastojala od 6 republika: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Počela se raspadati nakon smrti njezina dugogodišnjeg predsjednika Josipa Broza Tita 1980. Dok je bio na njezinu čelu, Tito je uspijevao držati krhku ravnotežu među različitim etničkim grupama Jugoslavije. Međutim, nakon njegove smrti došlo je do jačanja nacionalističkih težnji i rasta političke nestabilnosti. 1991. Slovenija i Hrvatska proglasile su neovisnost, na što je Jugoslavenska narodna armija, kojom su pretežno upravljali Srbi, odgovorila nasiljem. Ratni sukob uskoro se proširio na Bosnu i Hercegovinu, koja je bila etnički najraznolikija republika Jugoslavije. Bošnjaci ili bosanski muslimani, Hrvati i Srbi živjeli su blizu jedni drugima. 1992. Bosna i Hercegovina proglasila je neovisnost, što je dovelo do brutalnog i složenog rata u kojem je sudjelovalo nekoliko strana. Bosanski Srbi, koji su imali podršku srpske vlade i Jugoslavenske narodne armije, željeli su stvoriti Veliku Srbiju etničkim čišćenjem područja pod njihovom kontrolom. Srebrenica, grad u istočnoj Bosni, postao je simbol brutalnosti tog rata. Budući da su ga 1993. Ujedinjeni narodi proglasili zaštićenom zonom, trebao je biti pošteđen oružanih napada i neprijateljskog djelovanja. Unatoč tome, snage bosanskih Srba opkolile su tu enklavu i uskratile stanovništvu pristup hrani, medicinskim potrepštinama i humanitarnoj pomoći. U srpnju 1995. situacija u Srebrenici dosegla je prijelomnu točku. Tisuće Bošnjaka iz okolnih područja pribjeglo je u taj grad bez obrane i osnovnih potrepština. Dana 11. srpnja 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su Srebrenicu. Nizozemski bataljun u sastavu mirovnih snaga UN-a, koji je tamo bio stacioniran, nije ih mogao spriječiti. Uslijedio je sustavni masakr bošnjačkih muškaraca i mladića, dok su žene, djeca i starije osobe protirani iz tog područja. Sljedećih nekoliko dana, oko 8000 Bošnjaka, pretežno muškaraca i mladića, pogubljeno je u Srebrenici i na okolnom području. Tijela žrtava zakopana su u masovnim grobnicama. Mnoga od njih kasnije su ekshumirana i ponovno zakopana u pokušaju da se sakriju dokazi o počinjenju genocida. Tisuće žena, djece i starijih osoba su protjerane, a između 20.000 i 50.000 žena i djevojaka pretrpjelo je seksualno nasilje. odgovor međunarodne zajednice na zvjerske zločine u Bosni bio je spor. Međutim, događaji u Srebrenici šokirali su svijet i istaknuli neuspjeh mirovne misije UN-a. Kao odgovor, NATO je pokrenuo zračne napade na položaje bošnjačkih Srba. To je u konačnici dovelo do Daytonskog sporazuma u prosincu 1995. kojim je okončan rat u Bosni. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osnovan je kako bi se procesuirali ratni zločini počinjeni na području bivše Jugoslavije. Taj je sud 2001. presudio da masakr u Srebrenici predstavlja genocid, a nekoliko ključnih aktera, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, osuđeno je za svoju ulogu u tim zločinima. Europski parlament donio je 2009. rezoluciju u kojoj osuđuje genocid u Srebrenici. Zastupnici su odali počast žrtvama i izrazili solidarnost njihovim obiteljima, od kojih mnogi još ne znaju što se dogodilo njihovim najbližima. Zatražili su i da se 11. srpnja diljem Unije prizna kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pritom su istaknuli važnost priznanja tog zločina na putu prema pravdi i pomirenju. U rezoluciji iz 2020. povodom 20. obljetnice masakra u Srebrenici, parlament je još jednom osudio taj genocid. Zastupnici su u njoj naglasili potrebu da politički dionici u Bosni i Hercegovini priznaju povijesne činjenice kako bi izgradili bolju budućnost. Istaknuli su i važnost rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i potrebu da se ubrzaju suđenja za ratne zločine. U srpnju 2015. tijekom plenarne sjednice u Strasburu, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther Oettinger izjavio je: Moramo priznati da Europa i ostatak svijeta, uključujući nas, nisu dali sve od sebe da zaštite žrtve. Genocid u Srebrenici ostavio iza sebe rane i ožiljke ne samo na Balkanu, nego i diljem Europe. Ostavio je duboke rane u Bosni i Hercegovini, a nama moralnu dužnost da ga nikad ne zaboravimo. Parlament je također pozvao na osmišljavanje edukacijskih i kulturnih programa kako bi se poboljšalo razumijevanje tih stravičnih zločina. Izrazio je svoju podršku organizacijama civilnog društva poput pokreta Majki Enklava, Srebrenica i Žepa. Te organizacije imaju ključnu ulogu u podizanju razine osviještenosti i poticanju pomirenja. Rezolucije parlamenta ističu predanost Europske unije sprečavanju takvih zločina i promicanju trajnog mira i stabilnosti u toj regiji. Uvažavajući razmjere srebreničke tragedije, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 2024. rezoluciju kojom 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Na taj dan odajemo počast žrtvama, a međunarodna zajednica potvrđuje svoju predanost sprečavanju takvih zločina. Genocid u Srebrenici uistinu je jedno od najmračnijih poglavlja novije povijesti. Zločini počinjeni u srpnju 1995. ističu razarajući učinak etničkih sukoba i kritičnu potrebu za učinkovitim međunarodnim odgovorom na njih. Godišnje prisjećanje 11. srpnja nije samo odavanje počasti žrtvama, nego je i poziv svijetu da bude na oprezu po pitanju genocida i etničkog čišćenja. To je svečani podsjetnik da međunarodna zajednica mora stajati iza načela ljudskih prava i pravde kako se povijesne strahote ne bi ponovile. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Az Európai Ombudsman független és pártatlan módon nyújt segítséget az olyan magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek, akik, illetve amelyek hivatali visszásságokat tapasztalnak az Európai Uniós intézmények és szervek működésében. Kivizsgálja a benyújtott panaszokat, így közvetít a polgárok és az uniós intézmények között. Tevékenységéről évente egyszer jelentésben számol be az Európai Parlamentnek. Az ombudsman kifejezést használjuk magára a hivatalra és az azt vezető személyre is.
3: Az ombudsman személyét az Európai Parlament választja meg, megbizatása 5 évre szól és megújítható. A posztot 2024. decemberre óta Teresa Anzsinho független emberi jogi szakértő és kutató tölti be. Anzsinho asszony, aki korábban hazájában, Portugáliában volt helyettes ombudsman, az Európai Csalás elleni Hivatal Felügyelőbizottságának is tagja. Elődje az ír Emily O'Reilly volt, aki 2013. júliusi hivatalba lépése előtt újságíróként dolgozott. Bizonyára önökben is felmerült a kérdés, hogy mit értünk hivatali visszásság alatt.
2: Nos, elsősorban adminisztratív szabálytalanságokat, tisztességtelen bánásmódot, diszkriminációt, hatáskörrel való visszaélést, kifogásolható munkaerőfelvételi gyakorlatot, illetve a válaszadás elmulasztását és a közérdekű információkhoz való hozzáférés megtagadását. Ha valaki elégedetlen egy uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség munkájával, először az érintett féltől kell kérnie, hogy orvosolja a helyzetet. Ha így módon nem jár sikerrel, akkor fordulhat az Európai Ombudsmanhoz. Panaszát az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén benyújthatja. Az ombudsman részrehajlás nélkül függetlenül végzi munkáját. Sem kormányoktól, sem semmilyen szervezettől nem fogadhat el utasítást. Vizsgálatot saját kezdeményezésre is indíthat, az olyan ügyeket kivéve, amelyeket már bíróság tárgyal. Különleges esetekben az Európai Unió Bírósága az Európai Parlament kérésére felmentheti az ombudsmant hivatalából, ha az már nem tudja ellátni feladatát, vagy súlyos kötelezettségszegést követ el. Hogyan végzi munkáját az ombudsman?
3: Szerencsés esetben pusztán azáltal meg tud oldani egy adott problémát, hogy tájékoztatja az érintett intézményt a panaszos észrevételeiről. Amennyiben így nem jár sikerrel, mindent megtesz annak érdekében, hogy a felek mindegyik által elfogadható, kölcsönös megegyezéssel rendezze az ügyet. Ha erre nincs mód, ajánlásokat fogalmazhat meg az érintett intézmény számára. Ha az nem fogadja el ezeket az ajánlásokat, az ombudsman külön jelentést nyújthat be az Európai Parlamentnek, amely megteszi a szükséges lépéseket. Vegyünk például egy 2024. júliusi esetet. Az akkori ombudsman, Emily O'Reilly, 5 külön vizsgálat alapján hivatali visszásságot állapított meg az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal, ismertebb nevén az EPSO gyakorlatában. Azt kifogásolta, ahogyan az intézmény az online vizsgázók panaszait kezelte. A pályázók főleg a tesztek elindításával kapcsolatos problémákat, a tesztplatformon elérhető eszközök működését és a túl hosszú várakozási időket nehezményezték. Az egyik vizsgálat során az ombudsman arra kérte az EPSO-t, hogy nézzen utána, lehetséges-e visszamenőlegesen ellenőrizni korábbi tesztek technikai jellemzőit, beleértve a különböző informatikai eszközök akkori működését. Javasolta, hogy a távtesztelési szolgáltatóval kötendő következő szerződésben lehetőleg kösse ki az intézmény, hogy igényt tart erre a funkcióra. A másik 4 vizsgálat keretében Emily O'Reilly azt kérte az EPSO-tól, hogy vegye fel a kapcsolatot a panaszosokkal, és közösen találjanak megfelelő és méltányos megoldást a helyzetükre. Mivel foglalkozik még az ombudsman?
2: A konkrét panaszok kivizsgálása mellett az Európai Ombudsman tágabb értelemben vett stratégiai kérdésekkel is foglalkozhat. Megvizsgálhat az uniós intézményeket és a demokratikus döntéshozatali folyamatot érintő kérdéseket, és felhívhatja a figyelmet közérdekű szempontokra. Nézzük ismét az EPSO példáját. Az ombudsman a már említett 5 vizsgálattal egy időben saját kezdeményezésére is lefolytatott egy vizsgálatot, mégpedig az EPSO által alkalmazott távvizsgáztatásról. Ennek alapján azt javasolta az EPSO-nak, tegyen lépéseket azért, hogy egyetlen pályázó se szenvedjen hátrányt a technikai háttér miatt, és senki se essen el a távvizsgázás lehetőségétől. Ezen felül a panasztételi szabályok felülvizsgálatát kértek különösen amiatt, hogy a pályázók a vizsgán hozzáférjenek a hiba elhárításra és a panasztételre vonatkozó információkhoz. Felvetette továbbá, hogy az EPSO, amennyiben a távvizsgák esetében nem tudja biztosítani az esélyegyenlőséget, ismét tegye lehetővé, hogy a pályázók személyesen megjelenve írják meg a tesztet.
3: Végezetül meg kell jegyezni, hogy az Európai Ombudsman nem foglalkozhat a tagállamok nemzeti, regionális és helyi közigazgatását érintő panaszokkal, még akkor sem, ha azoknak uniós vonatkozásuk van. Ezek vizsgálata a nemzeti, illetve a regionális ombudsmanok feladata. Az Európai Ombudsmant az unió egész területéről megkeresik. Évente több mint 700 panasz dolgoz fel, és 350-nél is több vizsgálatot indít. Így közvetít tehát az Európai Unió szervek és az uniós polgárok között, ami elengedhetetlen az Európai Unió megfelelő működéséhez.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europearl Radio weboldalán.
1: U slučaju prirodnih katastrofa, Europa pokazuje solidarnost pružajući praktičnu potporu. U ovoj epizodi razmotrit ćemo jedan od glavnih alata Europske unije za pomoć zemljama u obnovi nakon katastrofe, a to je Fond solidarnosti Europske unije. Fond je uspostavljen 2002. nakon razornih poplava koje su pogodile središnju Europu. Vlade država članica složile su se da zemljama koje pogode prirodne katastrofe velikih razmjera treba pružiti brzu i učinkovitu pomoć. To ne podrazumijeva samo hitne službe, nego i financijsku pomoć za obnovu ključne infrastrukture. Upravo je stoga Fond solidarnosti i osnovan. Razmotrimo kako fond funkcionira. Ako zemlju ili regiju pogode prirodne katastrofe kao što su poplava, oluja, potres ili erupcija vulkana, nacionalne vlasti imaju 12 tjedana da zatraže pomoć Europske unije. Zahtjev mora sadržavati procjenu ukupne štete, podatke o razmjerima katastrofe i detalje hitnih mjera za koje trebaju pomoć. Europska komisija potom razmatra zahtjev. Ocjenjuje ispunjava li katastrofa kriterije i potvrđuje za koje se mjere obnove Fond solidarnosti može upotrijebiti. Komisija zatim predlaže paket pomoći, koji Europski parlament i države članice trebaju odobriti. Nakon njihova odobrenja, sredstva se mogu brzo isplatiti kako bi se omogućio početak obnove. Međutim, upravljanje fondom ne ide uvijek glatko. Nekoliko zemalja koje ispunjavaju kriterije suočene su s dugim čekanjima za isplatu sredstava. To uzrokuje zastoje u obnovi na terenu. Postupci u sklopu fonda često se smatraju sporima i složenima, te se mnogi slažu da bi brža isplata sredstava trebala biti prioritet. Europski parlament ima ključnu ulogu u tome da upravljanje Fondom solidarnosti postane pravednije i učinkovitije. Kao suzakonodavac i jedna od grana proračunskog tijela, parlament treba odobriti upotrebu sredstava fonda prije njihove isplate. Zastupnici u Europskom parlamentu također nadziru kako se sredstva fonda troše, zagovaraju jednostavnije i brže postupke, te rade na tome da pogođene zajednice dobiju ta sredstva bez odgode. Fond solidarnosti financira se izravno iz proračuna Europske unije. Za krizne situacije izdvoji se oko 1,2 milijarde eura godišnje, no ta gornja granica nije fiksna. U slučaju prirodne katastrofe iznimno velikih razmjera, Europska unija može osigurati dodatna sredstva koristeći ona nepotrošena iz prijašnjih godina. Osim toga, unija može povećati ta sredstva proračunskim izmjenama, no parlament i države članice trebaju ih odobriti. Od 2002. u sklopu Fonda solidarnosti dodijeljeno je gotovo 9 milijardi eura pomoći državama članicama, Ujedinjenoj Kraljevini i zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji kao što su Albanija, Crna Gora i Srbija. Razmotrimo dva recentnija primjera. Njemačku su 2021. pogodile razorne poplave. Bila je to jedna od najgorih prirodnih katastrofa u povijesti te zemlje. Poginulo je najmanje 196 osoba, a šteta se brojila u milijardama eura. Europska unija osigurala je 600 milijuna eura u sklopu Fonda solidarnosti za obnovu pogođenih područja. Nadalje, parlament je 2025. odobrio pomoć u iznosu od 1 milijarde eura za Španjolsku i Francusku. Naime, u listopadu 2024. područje Valencije pogodile su poplave velikih razmjera. Sredstvima Fonda solidarnosti omogućeno je čišćenje pogođenih područja te obnova cesta, elektroenergetskih mreža i sustava otpadnih voda. Nedugo nakon te katastrofe u Španjolskoj, snažni cikloni pogodili su francuske prekomorske regije Mayotte i La Réunion. Sredstvima Europske unije omogućena je ponovna uspostava ključnih usluga, od opskrbe energijom i pitkom vodom do rada zdravstvenih i obrazovnih ustanova. U travnju 2020. u sklopu borbe protiv pandemije koronavirusa, Europska unija proširila je područje primjene Fonda solidarnosti kako bi se njegova sredstva mogla koristiti i za zdravstvene krize velikih razmjera. To uključuje pružanje pomoći osobama tijekom zdravstvenih kriza i mjere ograničavanja širenja zaraznih bolesti. Svi ti primjeri pokazuju solidarnost na djelu. Europske zemlje pomažu jedna drugoj u obnovi, oporavku

Csak több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone

0: de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
1: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
0: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1976-ban sikerült egyes nyilvános helyeken betiltatnia a dohányzást, és külön foglalkozott a vidéken élők egészségügyi szükségleteivel.
1: Európa a haladás reményét testesíti meg.
0: 1979-ben, amikor Simone Weil lett az Európai Parlament első női elnöke, Európa még mindig háborús sebeiből gyógyult. Jelképes pillanat volt ez. Egy holokauszt túlélő francia nő, az egység híve egy olyan demokratikus intézmény vezetője lett, amely a határokon átnyúló együttműködést tűzte a zászlajára, többek között azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. A több évtizedes megosztottság és pusztítás után végre kezdett körvonalazódni, hogy mit is jelentene egy egységes Európa. Simone Weil nem csupán az első női vezető lett egy uniós intézmény élén. Az Európai Parlamentnek lett az első elnöke, amelyben nem a nemzeti parlamentek, hanem szavazataikkal közvetlenül maguk a polgárok delegáltak képviselőket. És ő meghatározó alakja volt ennek a demokratikus átmenetnek. Elnöksége alatt a Nagy Károly díjjal is kitüntették. Nőként ő volt az első, aki ebben a rangos elismerésben részesült. Az európai projekt iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy elnöksége végeztével is képviselő maradt. Először a parlament liberális képviselőcsoportjának alelnökeként, majd elnökeként folytatta a munkát.
1: Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy nap mi is elnyomottakká válhatunk.
0: 1990-ben Simone Weilt kinevezték a német újraegyesítéssel foglalkozó ideiglenes parlamenti bizottságba, ahol meglátásai felbecsülhetetlennek bizonyultak. Az Európai Parlament korábbi elnökeként és családtagjait a koncentrációs táborokban elveszítő holokauszt túlélőként igazán személyes perspektívát tudott vinni a folyamatba. Az európai egység iránti elkötelezettségét az a meggyőződése táplálta, hogy csak így előzhető meg egy újabb világháború. Ő maga leírhatatlan személyes veszteségei ellenére sem neheztelt Németországra. Támogatta a gondolatot, hogy a német újraegyesítést általában is Nyugat- és Kelet-Európa közelítésére használják fel. A német újraegyesítéssel foglalkozó bizottság munkájából nőtt ki két kormányközi konferencia is, az egyik a politikai unió, a másik a gazdasági és monetáris unió kérdésével foglalkozott. Végül ezek vezettek el a Maastrichti szerződéshez, amely révén létrejött az Európai Unió. Az Európai Parlament nagyszerű elnöke, az EU lelkiismerete, az antiszemitizmus elleni küzdelem bajnoka és a nők jogainak védelmezője. Amit a nőkkel és az antiszemitizmussal kapcsolatban képviselt, az a mai napig mit sem veszített a jelentőségéből, mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament egyik későbbi elnöke. Simone Weil 2017. június 30-án, 89 éves korában, otthonában hunyt el. Utolsó leheletéig küzdött a békéért, az egységért és az emberi jogokért. Sosem hagyott fel azzal, hogy hidakat építsen a különböző politikai nézetek, ideológiák és országok között. A mai napig ő testesíti meg leginkább az EU jelmondatát, egyesülve a sokféleségben. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: In Italia ci sono più di